Palesztina első térképei és rejtett mozaikjai. Az előző epizódunkban Jerikó, az emberiség egyik legrégebbi városának szűk utcáin sétáltunk, és együtt fedeztük fel az egymásra épülő, évezredeken át formálódó életrétegeit. Ma azonban figyelmünket nem a kőfalakra, hanem a kövekbe vésett, mély történelmi emlékezetre irányítjuk. Mai kérdésünk így hangzik. Egy térkép csupán az utakat mutatja meg, vagy azt is elárulja, hogyan látták az emberek a világot. Ma elővesszük a telefonunkat, és néhány másodperc alatt műhold felvételen láthatjuk a világ bármely pontját. Hegyek, folyók, városok. Mind ott van az ujjaink alatt. Több ezer évvel ezelőtt azonban az emberek egészen másképp ismerték a világot. Tudni, hol kezdődik egy hegység, melyik völgyön vezet át egy karavánút, vagy melyik folyópartján fekszik egy város. Nem csupán a tájékozódás, hanem a túlélés kulcsa volt. Éppen ezért a térképek nem csak a földrajzot ábrázolták, hanem azt is, miként tekintett egy civilizáció a világra, és hol látta benne a saját helyét. Palesztina történelem során mindig is három földrész találkozási pontja volt. Ázsiából érkező karavánok, Afrikából kiinduló kereskedelmi útvonalak, és a földközi tengert átszelő hajók mindezen a vidéken haladtak keresztül. Egy ilyen jelentőségű csomópont természetesen a térképek középpontjába is került. Az ókori egyiptomi feliratoktól a római térképeken át, a bizánci feljegyzésekig és az oszmán atlaszokig Palesztina nem egyszerűen egy földrajzi területként jelent meg, hanem olyan középpontként, ahol utak találkoztak, és ahonnan tájékozódni lehetett. A térkép azonban, amelyről ma beszélünk, nem bőrön vagy pergamenen készült el. Kőből alkották meg. Mégpedig több százezer, sőt, egyes kutatók szerint több millió apró kődarabból. Képzeljük el, hogy a 6. században Madaba városában belépünk egy kis templomba. Nem a mennyezetre nézünk, hanem a lábunk elé. A padló alattunk egy egész világot tár elénk. A folyó

A mozaik térképnéven ismert bizánci alkotás nem csupán művészeti remekmű, hanem a világ legrégebbi, legrészletesebb és eredeti formájában fennmaradt földrajzi ábrázolása. A százezernyi egyes becslések szerint akár milliónyi színes mozaikkőből kirakott térkép nem csak esztétikai mestermunka, hanem tudományos és topográfiai pontosságával ma is lenyűgözi a történészeket. Készítője Jeruzsálemet helyezte a középpontba, és szinte madártávlati alaprajzként örökítette meg a várost. Jól felismerhető rajta a híres damaszkuszi kapu, az oszlopos főutca, a kardó, valamint a Szent Sír templom. A tudományos részletek figyelemre méltóak. A Jordán folyóban úszó halakat például a sodrással ellentétes irányba ábrázolták. Több kutató ezt szimbolikus utalásnak tekinti a holtenger rendkívüli magas sótartalmára. Éppen ezért a régészek számára a madabai mozaik nem egyszerűen egy múltat ábrázoló kép, inkább kőbe írt tudományos dokumentum, néma tanú és olyan iránytű, amely évszázadokon átvezeti a kutatókat. A modern ásatások során számos régészeti lelőhelyet ennek a mozaiknak az összevetésével sikerült újraazonosítani. Az évszázadok során feledésben merült ókori utak nyomvonalai, templomok helyei, sőt, még a holtengeren közlekedő kereskedelmi hajók emlékei is újra felszínre kerültek. Előfordult, hogy egyetlen apró mozaikkő több bizonyosságot adott a kutatóknak, mint egy egész történelmi kötet. Palesztina térképeinek története természetesen nem ér véget Madabánál. A római birodalom híres úti térképe, a Peutinger tábla, Jeruzsálemet a földközi tenger és a belső területek közötti fő összekötő csomópontként ábrázolta. Ez a hosszú pergamentekert római úthálózatot mutatta be, és a birodalom ókori navigációs rendszerének számított. A középkor zarándokai ezekre a térképekre támaszkodtak, hogy ne tévedjenek el. Az oszmán korban pedig a részletes összeírások és térképek segítségével pontosan nyilván tartották a vízfolyásokat, a vallási alapítványok birtokait és a kereskedelmi útvonalakat. Minden új térkép nem csak új utakat rajzolt fel, hanem új szemléletet és új világképet is közvetített. Éppen ezért a térképek soha nem voltak teljesen semlegesek. Egy városközpontba állítása, egy út kiemelése vagy egy földrajzi név megőrzése mindig arról uralkodik, hogyan kívánták az emberek látni a világot, és miként akarták alakítani a történelmet. A térképek néha irányt mutattak, máskor pedig egy közösség kollektív emlékezetét formálták. A templom padlóján fekvő mozaik ma is csöndesen ezt üzeni nekünk. Egy civilizáció eltűnhet a történelem színpadáról, azonban a hátrahagyott kövek tovább beszélnek, és néha egyetlen apró mozaikkő képes újra emlékeztetni a világot egy olyan ősi város nevére, amelyeket az évszázadok már csak nem feledésbe taszítottak, mert az emlékezet nem csupán az emberek gondolataiban él. Néha egy kő felszínén, néha egy régi út nyomvonalában, néha pedig az évszázadok óta lábak alatt megbúvó mozaikban él tovább. A következő adásban elhagyjuk a köveket, és a tenger felé vesszük az irányt. A földközi tenger partján fekvő ősi kikötőbe látogatunk el, ahol évezredeken át kereskedők, tengerészek és karavánok találkoztak. Gáza nem csak napjaink eseményei miatt fontos, hanem azért is, mert az ókor egyik legjelentősebb és stratégiai szempontból az egyik legfontosabb kereskedelmi központjaként formálta a történelem menetét. Találkozunk a következő részünkben. Palesztina titkos történetei.

Kiedy Salgatóink ma egy olyan kimagasló tehetségű IASZ történetéről esik szó, aki mindössze 25 évesen aranybetűkkel írta be a nevét a világ sporttörténetébe. Ő a legfiatalabb török IASZ bajnok az olimpiai játékok történetében, világbajnok és Európa bajnok. Ime a legendás Mete Gazoz története. Minden 1999. június 8-án

Ez döldött Isztambulban. Mete Ijász családba született. Édesapja, Metin Gazóz, a török válogatott tagja volt, édesanyja Meral Gazóz, az isztambuli Ijász klub elnöke, sőt a húga Melissa is világbajnoki ezüstérmes. Metótját azonban nem csak az éj és a nél jellemzi. Metin Gazóz sajátos módon nevelt a fiát. A fiatal Mete nem csak Ijász edzésekre járt, 8 éves koráig profi edzőknél végzett úszást, hogy erősítse a válóit. A koordináció és a játék intelligencia fejlesztése érdekében kosárlabdázott. Festő tanfolyamra is járt, hogy megértse azt, mi a különbség a nézés és a látás között. Zongorázott, mert a zongorozás megköveteli az ak mindkét féltekéjének összehangolt munkáját, és azt, hogy a bal és a jobb keze eltérő ritmust játszon. Sakkot játszott, hogy fejlesz-e a logikát, a helyes időbeosztás képességét. A kóros éneklésnek köszönhetően magabiztosan lépett fel. Mette elbeszélte, hogy édesapja szeretette meg bele az Ijászatot, soha nem kényszerítette rá. 3 éves korában az volt az álma, hogy azt mondja az édesapjának: apám, elmegyek az olimpiára, aranyérmet nyerek, és te ott fogsz nézni engem. Valójában nem egy gyermek ártatlan álma volt, hanem egy zseniális terve. Mete 2010-ben 11 évesen kezdte meg profi pályafutását. Mindössze 3 év alatt volt is 14 évesen már a nemzetközi színtérre lépett. A 2016-os riói olimpiára utazó török csapat legfiatalabb sportolója volt. Még csak 17 éves volt. Azon a napon, amikor tapasztalatlansága miatt kiesett Rióban, a világ csupán egy szemüveges, szimpatikus fiatalemberként ismerte meg. Ő azonban még aznap ígéretet tett a közösségi médiában, amely bevonult a történelembe. A 2016-os riói olimpia után megfogadtam magamnak: a következő olimpián, Tokióban bajnok leszek. Ez az ígéret egy 5 évig tartó kemény munka kezdetét jelentette. 2017 és 2019 között Mete minden versenyről éremmel tért haza. Legőzte a világ elsőkét, és 19 évesen a Nemzetközi Ijász Szövetség az év legjobb férfi ijásza a Reflexiban választotta. Ettől kezdve már a világhírű ijászok retteget ellenfele. Végre eljött a várva várt nap. 2021. július 31-én Tokióban betartotta az 5 évetett ígéretét. Máron Nespoli tapasztalt olasz ijász volt az ellenfele a döntőben. Izgalom volt a tetőfokon. Amikor Mete megtette a jellegzetes csipő mozdulatát és megfeszítette az ijját, minden török ember visszatartotta a lélegzetét. Végül kilőtte az utolsó nyilat, eltalálta a téli találatot. Mete Gazóz az első török férfi ijász, aki nyilkába okoztatta az olimpiai aranyérmet, és nagyon büszke volt magára, hogy betartotta a 22 éves korában tett ígéretét. Mete Gazóz a versenyeket könnyedén veszi, mosolyogva gőzi le ellenfeleit. A Reutersnek adott interjújában így fogalmazott: képzeljék el, ott állnak az olimpiai döntőben, feszítik meg az ijat, főleg ér
az

lemfeliuk szája. Ezt az érmet 80%-ban annak a mosolynak köszönhetem. Nos, ezek zseni intelligenciája minden körülmények között boldognak és kiegyensúlyozottnak érzi magát. Karcsú, szemüveges, beszéd közben dadog. De amikor Rosiát tartja a kezében, a legboldogabbnak érzi magát. Akkor vagyok a legboldogabb, amikor Rosi van a kezemben. Akkor a legnagyobb biztonságban érzem magam, mondta. Ez a siker nem csak a sport, hanem az irodalmi világot is megrázta. 2021. szeptemberében a világhírű író Paulo Coelho, az alkimista szerzője egy Twitter bejegyzésben azt írta. Metegazoz. Először valakinek dedikáltam egy könyvemet. Az éhászat zsenie. Az éhász című könyvét Metegazoznak dedikálta. Olyan író, akinek a könyvei több mint 300 millió példányban keltek el. A török éhásznak dedikálja a könyvét. Ez volt a bizonyíték arra, hogy Mete hatása globális méreteket öltött. Mete nem ült a babírjain, Tokió után 2023-ban Berlinben világbajnok, 2024-ben pedig Európa bajnok lett. Ég aranybetűkkel beírta a nevét az íjászat történetébe, hogy olimpiai világ és Európa bajnoki tímet egyszerre nyerte meg. A 2024-es Párizs olimpián pedig csapatával együtt bronzérmet nyert. Nos, beszéljünk Metéről. Imádja az animét. Szünet nélkül 20 sorozatot képes végignézni. Videójátékok iránt érdeklődik. Amint kezébe veszi az ilyat, a Terminatorra válik. Napi 600 nyilat lő ki, tudatos légzés technikákkal és fegyelmezett munkával nagy sikert ért el. Ráadásul nem csak rendkívüli sportoló, hanem nagy lelkű is. Olyan érzékeny és önzetlen hős, aki a 2023-as földrengés után árverésre bocsátotta azt a történelmiat, amelyet Tokiában aranyérmet nyert, a bevételt a földrengés után a területen élő gyermekek számára ajánlotta fel. Kedves hallgatóink, mit tanít számunkra Metegazoz története? A siker nem véletlen. A siker zongoraórán tanult koordináció. A festőórákon elsajátított figyelem. A sákból merített stratégia. És ami a legfontosabb, az az elszántság, amellyel 22 évesen betartja a 17 évesen tett ígéretét. A 25 éves Metegazoz célja, hogy még a következő 7-8 olimpián is részt vegyen. Számára a tél már nem csupán a győzelem, hanem a történetírás. Továbbra is figyelemmel kísérjük ezt a fiatal zsenit, aki azt mondja, ma én voltam a legjobb ilyesz ezen a bolygón, és holnap is én leszek az. Feszítsék meg önök is az íjukat az élet nehézségeivel szemben, összpontosítsanak a céljai elérésére, soha ne adják fel a mosolygást, pontosan úgy, mint a török bajnok, Metegazoz. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak a sporttal és a szeretettel! Világhírű török sportolók.

látót, hiszen 3:30-ig haladnak, véget ért. Legközelebb honnap, magyar idő szerint, 13 órakor várom önöket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak a TRT-n, viszont hallásra.